0: érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Jobban megértjük, hogyan is működnek a demokratikus folyamatok az Európai Unión belül, ha megvizsgáljuk a parlamenti mandátumok elosztásának módját. A lisszaboni szerződés létrejötte óta ebben az úgynevezett csökkenő arányosság elve érvényesül. Nézzük, mit is jelent ez. A tagállamok nem egyenlő számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
1: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egynegyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
0: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
1: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: An chóirle orpach, chóirle an eantas orpag, chóirle na hórpa. Gom leisgéil, cad tá ag eistagat? Chúrach sé mar rúil ar an duine, na gurach. Tá animnach an adrí chóirle sa nach mór díroch mar an géna. A cad dhéanan siad galéir? Agus conas is féidirí ad a ahant ón a chéile? Cahmí súil níos géire ar gach ceandíamh? Tás nímis leis an gáile orpach. Tá si dénta sús des na cínstáit nú rialtas ó hacht mailstáit fithid an éantas, a bhfuil chanceler chónaim na Gearmáine, uachtarán na Franca, agus príomhara na Hiodáile gan a cúpla duine lua. Tá an tácht chéanna ag tuairim gach bailstáit atá páirteachinte. Tá uachtarán féin ag an gáile orpach a thoghta de thairm a ghabhlíon go le. Is féidir an termasán a anuachant éan uair amháin. Ó fehefer cahar sé Antonio Costa ír fríomhara na Pertingéile uachtarán na cáile Orpí. Agus anóg bíon uachtarán an chumisúin Orpig ina chólta nó ina chólta den cáile Orpach. Tagan an cáile Orpach le chéile ceir a húra ar a leid sa bhliain chun tró agus tosaíochtaí polituile forum lána an éantais a leagan síos. Ní anan siad ar bhaitíocht ag lithe an éantais ná ní ghlachan si iad. Tugann si cuais neam ní den éantas chun solis agus tugann si na bairta is ceart a ghlacha le fis. Bhanas dian an chóile orpach tagfa si agus géir chéimna gan chuine. Sampli

0: Let's dig deeper into the story of European pioneer Konrad Adenauer. Adenauer was born on the 5th of January 1876 in Cologne, Germany, into a humble but hard-working Catholic family. His political career started to take off when he married Emma Weyer, who came from a wealthy and reputable family in Cologne. 3 years after their marriage, he became the right-hand man to Mayor Max Wallraff, who was his wife's uncle. But his professional success was overshadowed by personal tragedies. His wife passed away in 1916, and he was left with 3 children. Adenauer himself had a serious car accident and spent several months in hospital. Despite these experiences, his political career continued to thrive. After the mayor became the State Secretary of the Interior in Berlin in 1917, Adenauer was unanimously elected as his successor. This made him the youngest city leader in Prussia. In 1919, Adenauer married his second wife, August Zinzer, and they went on to have 5 children together, although one passed away just a few days after birth.
1: Konrad Adenauer became one of the strongest and most prominent political figures in Germany, but his republican ideals, combined with his federalist and Christian values, made him unpopular among those who opposed the Weimar Republic, ranging from the communists to the Nazis. When the Nazis came to power in 1933, he refused to decorate Cologne with swastikas. As a result, he was immediately dismissed as mayor of the city and was banished from his hometown. In August 1944, Konrad Adenauer was arrested. He managed to escape, but in September, he was imprisoned by the Gestapo at Brauweiler. This was a notorious Nazi prison not far from Cologne, where political prisoners were held and tortured. The Nazis accused Adenauer of being an opponent of the regime in the wake of a failed assassination attempt on Hitler in July 1944. He was released from Brauweiler in November of the same year.
0: After the Second World War, Konrad Adenauer suffered another personal loss. His second wife also passed away in March 1948, but his career received another boost shortly afterwards. In September 1948, Adenauer was elected president of the Parliamentary Council, which was the body tasked with drafting the basic law of the Federal Republic of Germany, the new constitution. He dedicated himself to creating the Christian Democratic Union, often referred to as the CDU, to unite Protestant and Catholic Germans, and in 1949 he became the first Chancellor of the Federal Republic of Germany. Konrad Adenauer was already 73 years old when he was elected, which made him the oldest Chancellor in German history. Despite this, he remained as Chancellor for 14 years. During this time, he focused on making Germany a stable democracy so that the horrors of the Third Reich could never happen again.
1: Under Konrad Adenauer, West Germany was reconciled with its neighbours and became a member of the Council of Europe, NATO, and the Organisation for European Economic Cooperation. Adenauer was also a strong advocate for the creation of the European Coal and Steel Community, which was launched with the Schuman Declaration on the 9th of May 1950, and also for the treaty establishing the European Economic Community, which was signed in 1957. He pointed out its advantages when speaking to a large audience in Metz in France in June 1966.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
3: if we manage to create an organization allowing the French to see all that happens in Germany's steel production and coal extraction, and if the Germans can also see what happens in France, this mutual control is the best way to create politics based on trust.
2: Auf Vertrauen gründet.
1: Konrad Adenauer's biggest strength was foreign policy. After his experiences during the Second World War, he firmly believed that the only path to lasting peace and stability in Europe was through unity. In 1963, France and Germany signed the Élysée Treaty, also known as the Treaty of Friendship. This was a milestone on their journey to reconciliation after a century of animosity. The treaty showcased Adenauer's political strategy and his vision for Germany's role within Europe.
0: While Adenauer was an advocate for unity and was one of the main initiators of Franco-German reconciliation, his own country faced division in the post-war period. And to make things worse, the Berlin Wall was built in 1961, just a few weeks before the federal election. But the politics surrounding the construction of the Berlin Wall did not hinder Konrad Adenauer from winning his fourth federal election as part of a coalition between the Christian Democratic Union, Christian Social Union Parliamentary Group and the Free Democratic Party. He served for half of the legislative period as agreed and resigned in 1963. In 1966, at the age of 90, he also stepped down from his position as federal chairman of the CDU. This marked the end of his political career.
1: Konrad Adenauer, nicknamed Der Alte, or the Elder, died on the 19th of April 1967 at the age of 91. He was honoured worldwide as a politician to whom Germans owed their freedom, prosperity and social security. And he was just as influential in shaping the Europe we now live in. Walter Hallstein, the first president of the European Economic Community, explained what Adenauer's legacy means for European policy.
3: In everything political, there is as much strength as there is hope. And in European policy, there is a lot of hope. We owe this essentially to this man, and that's why we bow before his conviction and his political lifetime achievement.
1: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
4: През последните години Европейският съюз и неговите държави членки са обект на преднамерена икономическа принуда. Това означава, че икономически инструменти, като например търговски ограничения, бойкоти или административна дискриминация, се използват за постигане на политически цели. Принудата се превръща във все по-сериозен политически и икономически проблем за Европейския съюз. Тя, за съжаление, остава до голяма степен извън обхвата на Световната търговска организация поради неформалния си прикрит характер. До неотдавна Европейският съюз не разполагаше с правен инструмент за борба с икономическата принуда. Европейският парламент и редица държави членки от Европейския съюз за първи път изразиха загриженост относно икономическата принуда през 2020 година. Комисията сподели тези опасения и взе под внимание призива на парламента за нови мерки за справяне с проблема. Това доведе до съвместна декларация на Комисията, Съвета и парламента относно инструмент за предотвратяване и неутрализиране на принудителните действия от страна на трети държави. Декларацията беше публикувана заедно с преразгледания регламент относно правоприлагането в областта на търговията. През декември 2021 година Комисията публикува предложение за инструмент за борба с принудата, който ще позволи на Европейския съюз да реагира по-енергично на подобни предизвикателства в световен мащаб. В предложението си Комисията определи икономическата принуда като ситуация, при която трета държава възпрепятства легитимния суверенен избор на Съюза или на държава членка с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт от Съюза или от държава членка, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Нека да дадем няколко примера. През ноември 2021 година във Вилнюс, Литва, беше открито тайванско представителство. Изборът на име, в което се споменава Тайван вместо Тайпе, беше счетен от Пекин за нарушение на неговия принцип за единен Китай, според който Тайван е китайска територия. Този дипломатически казус предизвика сериозни търкания с Китай. Правителството на Литва стана обект на търговски ограничения, а литовските дружества бяха бойкотирани. В резултат на това, вносът на литовски стоки в Китай намаля с почти 90%. Останалите ответни действия включваха административна дискриминация, както и ограничения в инвестициите и туризма. Една от най-драстичните мерки беше изключването на Литва от китайската митническа система. В резултат на това литовските износители вече не можеха да подават своите митнически документи. Пратките не бяха освобождавани на митницата, а заявленията за внос и бизнес договорите не бяха подновявани. След като експортното ембарго не успя да промени позицията на Вилнюс, Китай наложи още по-строги мерки, като предупреди предприятията, които ползват продукти или материали от Литва, че те също може да пострадат. Няколко месеца по-късно германски компании наистина съобщиха, че са били засегнати от тези вторични санкции. Отличителна характеристика на принудата е, че тя се случва зад кулисите. Държавата рядко признава прилагането на мерки или връзката между тях и интересите на страната. Това прави много трудно или дори невъзможно оспорването на тези практики на форуми като Световната търговска организация. Въпреки че не е специално насочен към Китай, този нов инструмент за борба с принудата има за цел да помогне на Европейския съюз да отговори на предизвикателства, подобни на вече споменатите. За какво служи инструментът за борба с принудата? Приетият от Съвета и парламента текст дава ясно определение за икономическа принуда и позволява на Европейския съюз да действа в случаите, когато трета държава заплашва да приложи принудителни мерки. Той също така предоставя срокове за действията на Европейския съюз в рамките на инструмента, включително за реагиране на принуда. Беше постигнато съгласие, че съветът е този, който ще определя официално, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, дали е налице принуда, въз основа на предложение на комисията и събрани доказателства. Комисията ще има изпълнителни правомощия да взема решение относно мерките за противодействие. Всеки отговор следва да бъде пропорционален на причинените вреди и в съответствие с международните правила. Европейският съюз ще може да поиска от държавата, която не е негова членка, да поправи вредата, причинена от нейните икономически принудителни практики. На пленарно заседание през октомври 2023 година председателят на Комисията по международна търговия Бернд Ланге заяви следното. Вече разполагаме с инструмент, който не е беззъб тигър. Имаме тигър с зъби. Наистина не става въпрос за воден пистолет, а за истински пистолет. Понякога е необходимо да сложиш пистолет на масата, дори да знаеш, че той не е за ежедневна употреба. Също така е ясно, че този инструмент е крайна мярка. Ние наистина искаме да избегнем принудата. Искаме да си общуваме с нашите търговски партньори и да решаваме проблемите. Но ако в крайна сметка това не се случва, можем да защитим икономическите си интереси чрез този инструмент. Благодарение на новия инструмент за борба с принудата, европейските държави вече разполагат с правни средства за справяне с принудителните мерки, идващи отвън, в условията на една все по-агресивна геополитика. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
5: 2025 januárjában az Európai Bizottság előterjesztette versenyképességi iránytű elnevezésű stratégiáját, amelyben meghatározta, hogy milyen irányt kíván követni az elkövetkező években. A terv célja, hogy Európa vezető szerepre tegyen szert a jövő technológiáinak és szolgáltatásainak, valamint a tiszta és fenntartható termékeknek az előállításában, miközben fokozatosan klímasemlegessé válik. A kezdeményezés aktualitását az adja, hogy Európa a közelmúltban mind termelékenység, mind fenntarthatóság tekintetében lemaradt a világ többi meghatározó gazdasági szereplője mögött. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy hogyan szolgálja a versenyképességi iránytű Európa innovációs, dekarbonizációs és biztonsági törekvéseit. Kezdjük rögtön az innovációval. Az EU az innovációt azzal próbálja felpörgetni, hogy megfelelő környezetet teremt a fiatal induló vállalkozások számára, és vezető szerephez segíti az ipari vállalkozásokat a stratégiai ágazatokban. A bizottság a terv részeként a mesterséges intelligencia térnyerésével is számol. Fejlesztésének támogatására EMI gigagyárakat hozna létre, és alkalmazását is ösztönözné. Emellett konkrét cselekvési terveket készít az úgynevezett fejlett anyagok, valamint a biotechnológia, a robotika és az űrtechnológia területén. Külön uniós stratégia segíti majd a vállalkozás indítást és bővítést is, hogy elháruljanak a fejlődés útjában álló adminisztratív akadályok. Ha pedig az egységes piacon belül sikerül egyszerűsíteni a meglévő szabályokon, az szintén megkönnyíti majd az innovatív vállalkozások működését. A második kulcsterület a dekarbonizáció. Az elmúlt években az energiaárak megugrása és ingadozása nagy kihívást jelentett az EU számára. Ezért a versenyképességi iránytűvel a bizottság egyik célja az, hogy tiszta és megfizethető energiával lássa el a fogyasztókat. A most körvonalazódó tiszta ipar megállapodással a tiszta technológiák és az új körforgásos üzleti modellek térnyerését kívánja előmozdítani. Olyan gazdasági ökoszisztémát szeretne kialakítani, amely vonzóvá teheti az uniót a vállalkozók és a gyártók számára. A megfizethetőség érdekében célzott cselekvési terveket készít, hogy csökkenjenek az energiaköltségek, és támogatást kapjanak az olyan energiaigényes ágazatok, mint az acél, a fém és a vegyipar. A harmadik cselekvési terület a biztonság. Az EU-nak több lábon kell állnia. Csökkentenie kell a függőségeit, különösen a kritikus fontosságú nyersanyagok és technológiák, például a félvezetők tekintetében. A versenyképességi iránytű az ellátásbiztonság érdekében nemzetközi partnerségek kialakítását és az uniós szintű közös beszerzést javasolja. Emellett a jogalkotók át fogják dolgozni a közbeszerzési szabályokat, hogy a kritikus ágazatok és technológiák esetében elsőbséget élvezzenek az európai megoldások. A versenyképességi iránytű 5 olyan lépést sorol fel, amelyek valamennyi cselekvési területen átívelve erősítik az összes ágazat versenyképességét. Az első az egyszerűsítés, amely egyben a terv módszertani alapját is képezi. Célja a szabályozási és adminisztratív terhek csökkentése, és ezzel a vállalati működés megkönnyítése. A második az egységes piac kiteljesítése. A harmadik a finanszírozás, ami gyakorlatilag egy európai megtakarítási és beruházási unió létrehozását jelenti, amelyben többek között kutatással és védelemmel összefüggő beruházási célokra is több forrás jutna. A negyedik a társadalmi méltányosságot érinti. Egész pontosan a készség és munkaerő hiányon igyekszik enyhíteni a készségek uniójának létrehozásával, megfeleltetve egymásnak a rendelkezésre álló készségeket és a munkaerőpiaci igényeket. Az európai munkaerő tovább, illetve átképzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkavállalók adott esetben rugalmasabban tudjanak szakmát, illetve munkahelyet váltani. Az ötödik lépés pedig nem más, mint a szakpolitikák koordinációja. Ez utóbbi létfontosságú, mert ha a szakpolitikákat uniós és nemzeti szinten jobban összehangoljuk, akkor nagyobb esélyünk lesz a közös célkitűzések hatékony megvalósítására. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a versenyképességi iránytűvel kapcsolatos elképzeléseit egy 2025. január 29-i sajtókonferencián ismertette, ahol a következőket mondta.
6: I want to be very clear, we have a plan.
7: Teljesen egyértelművé szeretném tenni, hogy megvan a stratégia, megvan az ütemterv és megvan a politikai akarat. Mostantól kezdve minden a gyorsaságon és az egységen múlik. A gyorsaságunkon, mert a világ nem fog ránk várni, nekünk kell nagyobb sebességbe kapcsolnunk. És az egységünkön, mert különben hiába a politikai akarat.
6: And unity is important to really implement this political will.
5: Néhány nappal később, februári plenáris ülésén a parlament megvitatta az új tervet a bizottság és a tanács képviselőivel. Adam Szwapka, Lengyelország európai ügyekért felelős minisztere az ülésen a következőket mondta.
8: The time has come to act decisively.
9: Eljött a tettek ideje. A globális kihívások közepette közösen kell helyreállítanunk az EU versenyképességét. A tavalyi budapesti nyilatkozatban a vezetőink megadták az irányt az EU versenyképességének javításához. Örömmel láttuk, hogy az ott megfogalmazott 12 ösztönző az iránytűben is visszaköszön. A tanács ezért üdvözli a versenyképességi iránytűt és a többi bizottsági kezdeményezést, amelyek a tagállamok igényeire válaszul születtek.
8: To the calls made by member states.
5: Összefoglalva, a versenyképességi iránytű egy ambíciózus terv Európa versenyképességének növelésére és a jólét fenntartására. Az EU az innovációra, a dekarbonizációra és a biztonságra összpontosítva szeretne világelső lenni az új keletű technológiák kifejlesztésében és meghonosításában, és egyúttal klímasemlegessé válni. Az iránytű nyomán születő jogszabályok révén a tervekből valóság lehet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
10: EU har tagit ännu ett steg mot mer säkerhet på våra vägar och en modernare biltrafik. I det här avsnittet ger vi en överblick av EUs senaste körkortsreform. Vi ska titta närmare på målen bakom den, hur den ska omsättas i praktiken och vad den kommer att betyda för människorna ute i medlemsländerna. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet pratar vi om hur EU förbättrar trafiksäkerheten och rörligheten med sina nya körkortsregler. I mars 2025 antog Europaparlamentet en stor uppdatering av körkortsreglerna i EU. Reformen är inte bara administrativ utan innehåller flera praktiska förändringar som gör trafiken säkrare, rättvisare och digitalare. Reformens kärna är införandet av ett nytt digitalt körkort som gäller i hela EU. Snart ska man alltså kunna ha körkortet på mobilen och få det erkänt var man än är i EUs 27 medlemsländer. Det digitala kortet är förstås helt valfritt. Man kan fortfarande välja att ha ett fysiskt körkort. Jutta Paulus är ledamot av Europaparlamentet och har haft en ledande roll i arbetet med reformen. Så här sa hon om den.
11: The new driving license directive modernizes the existing one.
10: Det nya körkortsdirektivet är en modernisering av det vi redan har. Det vi gör är att harmonisera reglerna i hela EU. Vi gör det lättare för människor att ta körkort i sitt hemland, även om de bor utomlands. Vi går in i en digital tidsålder, så från 2030 kommer man ha rätt till ett digitalt körkort. Det är en ändring som förstås är särskilt viktig för unga människor, som har allting på mobilen. Men reformen handlar om så mycket mer än att bara göra livet enklare för bilförare. Den är också en del av de väsentliga ansträngningar EU gör för att förbättra trafiksäkerheten i unionen. I och med reformen införs en obligatorisk provperiod på 2 år för nya bilförare. Under de 2 åren gäller striktare regler och strängare straff för trafikbrott som rattfylleri. Målet är att skydda yngre och mindre erfarna bilförare som statistiskt sett löper större risk att orsaka olyckor. Reformen berör också de medicinska kraven för att få köra bil. EU-länderna måste se till att förarna har både den fysiska och den mentala kapaciteten som krävs för att framföra ett fordon på ett säkert sätt. Sjukdomar som epilepsi, diabetes och nedsatt syn ska tas med i bedömningen utan att äldre eller människor med funktionsnedsättning diskrimineras. Reformen inför också konceptet med livslångt lärande för bilförare och uppmuntrar till regelbundna kontroller och riskbedömningar i alla skeden av livet. Den återspeglar en bredare säkerhetskultur som inte bara handlar om att klara av ett prov när man är 18 år. Så här förklarar ledamot Jutta Paulus några av de nya inslagen i förarutbildningen. Under utbildningen, som är väldigt ny och modern, har vi infört simulatorer. Man ska förstås inte öva på farliga situationer i verkligheten. Men det är mycket, mycket bättre om föraren redan vet vad som kan hända. Om det till exempel är snö på marken eller barn som springer på gatan. Hur ska jag reagera? Sånt kan man öva på i en simulator, som nu blir en obligatorisk del av undervisningen. Jag tror att det kommer minska dödsfallen i trafiken. Ett annat problem som man nu äntligen tar itu med är vårdslösa bilförare på besök i andra länder. Hittills har det ofta varit svårt för myndigheterna att straffa vårdslösa förare som inte bor i landet. Det är ett kryphål som gjort det möjligt för dem som utsatt andra människor för livsfara att undvika konsekvenserna, helt enkelt genom att återvända hem. De nya EU-reglerna säger att EU-länderna nu måste dela uppgifter om trafikbrott och verkställa körförbud i hela EU. Om någon alltså får sitt körkort indraget i ett land för ett allvarligt trafikbrott, som att ha kört full eller kört ihjäl någon, så ska körförbudet nu gälla i hela EU. Det här internationella samarbetet är en viktig del av EUs långsiktiga trafiksäkerhetsmål, nollvisionen. Målet är alltså att inte en enda människa ska behöva dö eller allvarligt skadas i trafiken efter 2050. Och det är inte bara prat, det backas upp med konkreta och bindande åtgärder. De nya reglerna moderniserar också förarutbildningen. Körskolorna uppmuntras att använda simulatorer för att lära förarna hur man ska reagera på farliga situationer utan att behöva utsätta dem för verkliga risker. Säkerhetsfunktioner som nödbromssystem och varningar för döda vinklar ska också tas upp under körlektionerna. EUs nya körkortsdirektiv är alltså en blandning av digitala framsteg, säkerhetskultur och gemensamt ansvar. Genom att göra biltrafiken enklare och säkrare och harmonisera reglerna mellan EU-länderna bereder EU nu väg för den nya generationens rörlighet. En där ingen lämnas i sticket och där inte ett enda liv tas för givet ute på vägarna. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
0: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2024. 2024 geht der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, an das Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer des deutschen Regisseurs Ilker Çatak erzählt die Geschichte von Carla, einer jungen Gymnasiallehrerin, die sich durch ihren Idealismus von ihrer Kollegschaft abhebt. Als mehrere ungeklärte Diebstähle für angespannte Stimmung unter den Lehrkräften sorgen, beschließt Carla, der Sache nachzugehen.
12: Achtung, fertig, los!
13: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
14: Wer sitzt hier?
15: Oskar sitzt da.
14: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
15: Ich hab keins.
16: Und das hier?
14: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
13: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
14: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
0: Das Lehrerzimmer gewann beim Deutschen Filmpreis in 5 Kategorien, erhielt das Europa Cinemas Label für den besten europäischen Film und den Arthouse Cinema Award in der Sektion Panorama der Berlinale.
17: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
18: Sie sind doch alle...
14: Ist alles okay?
18: Hey!
19: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ihm die Beine.
17: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
20: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
21: Schämen Sie sich.
20: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
22: aussehen.
23: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
24: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
0: Die anderen 4 Finalisten waren die Filme 20.000 Arten von Bienen, Fallende Blätter, Auf der Adamant und Smoke Sauna Sisterhood. Die 5 Filme waren in ganz Europa auf der Leinwand zu sehen und das Publikum konnte seine Stimme abgeben. Für die endgültige Reihenfolge wurden die Publikumswertung und die Wertung der Mitglieder des Europäischen Parlaments zusammengerechnet, wobei die Wertungen beider Gruppen zu jeweils 50% in die Gesamtwertung einflossen. Der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, in denen es um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen geht. Er soll zur Diskussion anregen und über das Medium Film zur Stärkung der europäischen Identität beitragen. Diesen Podcast präsentiert Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: Den 27. januar 2005, som var 60-årsdagen for befrielsen af Auschwitz, udnævnte FN denne dag til en årlig international mindedag for ofrene for Holocaust. Ordet Holocaust stammer fra græsk og betyder brandoffer. Holocaust bruges til at beskrive forfølgelsen og det efterfølgende massemord på 6 millioner jøder i Europa under det nazistiske styre. I denne podcast ser vi nærmere på historien om, hvad der skete i Europa før og under 2. verdenskrig.
16: Antisemitisme betegner et had til jøder, og det var allerede en del af den nazistiske ideologi, før de kom til magten. Men Holocaust begyndte i januar 1933 med Adolf Hitler og nazistpartiets magtovertagelse i Tyskland. Det var begyndelsen på et nazistisk styre med undertrykkelse af jøder. Deres ejendom blev stjålet, og deres rettigheder og statsborgerskab blev taget fra dem. En af de største enkeltstående begivenheder, som led i forfølgelsen af jøderne, fandt sted natten mellem den 9. og den 10. november 1938 og kaldes Krystalnatten. Her blev 91 jøder dræbt, mindst 1400 synagoger brændt og 30.000 jøder arresteret og fængslet i koncentrationslejre. Efter Krystalnatten gik der mindre end et år før 2. verdenskrig brød ud. Under krigen dræbte nazisterne og deres allierede næsten 2/3 af de europæiske jøder. Grusomme levevilkår, brutale mishandlinger, masseskyderier og gasninger i koncentrationslejrene førte til deres død. I alt blev 6 millioner jøder myrdet.
2: Under det nazistiske styre fra 1933 til 1945 led andre ofre også. Det var især romærerne, personer med handicap og slaviske folk, samt homoseksuelle og medlemmer af religiøse og politiske grupper. Historien om romærernes og sintiernes holocaust er stadig stort set ukendt i offentligheden. Mellem 250.000 og 500.000 mennesker blev ofre for folkedrabet på romærerne. Det svarer til et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af Roma- og sinti-befolkningen før 2. verdenskrig. Det nøjagtige antal er dog ukendt, da mange af ofrenes familier ikke informerede nogen om, at de havde mistet deres kære, og gerningsmændene skaffede sig af med beviserne for deres myterier. Holocaust, også kaldet Shoah, sluttede i maj 1945, da de allierede magter, Storbritannien, USA, Sovjetunionen og Frankrig, besejrede Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Den 27. januar 1945 befriede den røde hær koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz. De allierede rykkede ind i koncentrationslejrene og befriede de overlevende fanger. Derudover befriede de også de overlevende fra det, der er kendt som dødsmarcher. Jødiske og ikke-jødiske fanger i koncentrationslejrene blev under dødsmarcherne tvangsflyttet til fods fra lejrene af SS-vagter.
16: Ifølge FN er det nødvendigt at undervise i holocaust og folkedrab for at få folk til at tænke kritisk og blive ansvarlige medborgere, der værdsætter menneskelig værdighed, respekterer alle og ikke tolererer fordomme.
2: EU ønsker at bevare mindet om disse tragiske begivenheder i Europas historie og gøre flere bevidste om holocaust. EU finansierer også programmer til forskning i holocaust. I december 2015 udnævnte Europakommissionen en koordinator for bekæmpelse af antisemitisme. I 2018 blev EU en permanent international partner i International Holocaust Remembrance Alliance, og rådet vedtog en erklæring om kampen mod antisemitisme og en fælles sikkerhedstilgang for at beskytte jødiske samfund og institutioner i Europa. I 2021 vedtog Europakommissionen også sin første EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme.
16: Europaparlamentet markerer hvert år mindedagen for Holocaust og har vedtaget mange beslutninger for at bekæmpe antisemitisme, racisme, fremmedhed og andre former for intolerance, hadforbrydelser og hadfuld tale. Lad os se nærmere på nogle af dem.
2: I 2017 vedtog parlamentet en beslutning om at bekæmpe antisemitisme. I beslutningen opfordres der til, at EU-landene sætter skoleundervisning i Holocaust højt på dagsordenen. Parlamentet er også bekymret over den stigende antisemitisme og ser racisme og fremmedhed som forbrydelser. I en beslutning fra oktober 2018 om stigningen i nyfascistisk vold i Europa, gjorde parlamentet opmærksom på den stigende vold mod jøder og vil gerne have EU-landene til at bekæmpe benægtelse af holocaust og de forbrydelser, som nazisterne og deres samarbejdspartnere har begået.
16: I en beslutning fra 2019 om betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid, fokuserer parlamentet på, at vi også skal undervises i skyggesiderne i vores samfund og vores fælles historie. Det betyder blandt andet, at der skal undervises i holocaust, og de totalitære og autoritære regimer, som forårsagede menneskelig lidelse og vold og delte Europa i et halvt århundrede.

2024-ben az Európai Parlament a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov díját Maria Corina Machado-nak és Edmundo González Urrutiának ítélte oda. Maria Corina Machado a venezuelai demokratikus erők vezetője és Edmundo González Urrutia Venezuela legitimként elismert elnöke, a szabadságukért és a demokráciáért küzdő venezuelaiakat képviseli, legyen szó az országban vagy az országon kívül élőkről. Maria Corina Machado 2023-ban megnyerte a hazájában rendezett elnöki előválasztásokat. Ennek megfelelően a demokratikus ellenzék elnökjelöltjeként indulhatott volna a 2024-es választásokon. Miután azonban a venezuelai rezsim önkényesen eltiltotta mindennemű közhivatal betöltésétől, új jelöltet kellett állítani, aki Edmundo González Urrutia lett. A 2024 júliusi választások előtti időszakban a rendszer az elnyomás legkülönfélébb eszközeit vetette be. Többeket letartóztattak, eltiltottak hivataluktól vagy emberi jogaikban sértettek meg. Az ország hivatalban lévő elnöke Nicolás Maduro kihirdette választási győzelmét, melynek hitelességét több független megfigyelő szervezet, köztük az ENSZ is vitatta. Az Európai Parlament egy 2024. szeptemberi állásfoglalásában Edmundo González Urrutiát ismerte el Venezuela legitim elnökének. A választási csalás szülte tiltakozások és az azt követő politikai elnyomás miatt Maria Corina Machado az életét féltve bujkálni kényszerült. 2024. szeptember 2-án a venezuelai bíróság elfogató parancsot adott ki Edmundo González Urrutia ellen, amely nemzetközi szintű felháborodást váltott ki. González kénytelen volt Spanyolországba menekülni, ahol menedékjogot kapott. A másik két jelölt a következő volt. A közel-keleti béke előmozdításán fáradozó Women Wage Peace izraeli és Women of the Sun palesztin mozgalom, illetve azok társalapítói, valamint dr. Kubad Ibadoglu azerbajdzsáni akadémikus és korrupció ellenes aktivista, akit 2023-ban letartóztattak, mert bírálta hazája olaj- és gáziparát és jótékonysági alapítványt hozott létre az ellopott közpénzek visszaszolgáltatására. A gondolatszabadságért járó Szaharov díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. A díj Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről kapta a nevét, aki az emberi jogok védelmének szentelte az életét. Az elismeréssel 50 ezer euró pénzdíj is jár. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.